Ragashta Atlantif, if magav, chif magav, feleteretten if, korbitan kol magatulan kol una kozatnek is, damost zarum maifator, mozitaratan al, amazikolal chembe magavar, maga magama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab.